ter pika si. Je kdo za rock? I wanna rock! Rock radio. Čisti rock. It rocks.